Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

látni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: Csaba Rádió.

0: sikeres lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt kívánok és kellemes ébredezést. A mai névnaposainkról természetesen ne feledkezzünk el, az Antalokat és az Anetteket illő köszönteni rájuk, gondoljunk mindenféleképpen. Boldog névnapot mindenkinek. Indul a mai reggel is. Jó ébredezést.

0: ház. Csaba
1: Rádió. Ez a Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Próbáljuk ki a hatékony időgazdálkodásért az időtömbösítés módszerét, ez a mai nap indító tippünk, vagyis a time batching módszerét. A lényeg, hogy a hasonló jellegű apró feladatokat, a rendrakás, a bevásárlólista megírása, akár az otthoni dolgokat nézve, ne elszórtan végezzük, hanem gyűjtsük össze egyetlen 30 perces blokkba a teendőket. Ezzel a fókuszált módszerrel akár felére is csökkenthetjük a teendőkre szánt időt, és sokkal több hasznos szabadidőnk marad a pihenésre. Ez volt a mai nap indító tipp.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazinműsor szól. Itt van a ma születettek rovatában néhány fontos személy, ugyanis ma ünnepli születésnapját Amerika kapitány, filmek sármas sztárja Chris Evans, és szintén ezen a napon született a 90-es évek ikonikus sikerpárja Mary Kate és Ashley Olsen. Ők voltak a mai nap szülöttei, most vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: És a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk ér a végéhez ezennel, de a folytatásban is itt vagyok. Hozom a jó dalokat, rádiózunk együtt.

0: like it.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elképesztő fordulat az önkormányzati adóztatásban, hiszen a kormány a társadalmi egyeztetés határidejét sem várta meg a települések új sarcolására.

Szabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie. Hivatalos

politikusát. Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét veszi át az EP alkotmányügyi bizottságában, míg a delegáció másik új tagja Weisz Viktor Tars Zoltán helyére ülve a kulturális és oktatási bizottságba.

0: kezelésére a kormányülésen 3,4 milliárd forintos rendkívüli forrás biztosításáról döntöttek a klímák javítására és karbantartására. A rekonstrukciós program idei megvalósításához szükséges kormányhatározat egyébként már meg is született.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor második órája rajtól most el. Kellemes ébredezést, jó reggelt és boldog névnapot kívánunk az Antaloknak és az Anetteknek. Rájuk gondoljunk mindenféleképpen, rádiózunk együtt.

0: Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a reggeli rohanás közben. Nem tudom, tudták-e, hogy a világhírű festőművész Munkácsi Mihály asztalosinas korában Békés Csabán egy egyszerű faládára karcolta fel legelső rajzait. És bár mester először leteremtette a rongálásért, a rajzok zsenialitását látva végül maga ösztönözte őt a művészi pálya felé. Ez volt a mai kis érdekességünk, most pedig vissza a dalokhoz.

0: sikaros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb könnyűzenei beszámolók szerint valóságos lázban égnek a hazai rockrajongók, ugyanis megérkezett Magyarországra a Metallica legénysége. A napokban a zenekar legendás basszusgitárosa Rob Trujillo már ki is posztolt egy hangulatos fotót a napokban, amelyen feleségével a budai várban sétálva gyönyörködött a panorámában. A cikkek szerint a Puskás stadionban már gőzerővel építették a zenekar egyedülálló gigantikus körszínpadát, ekkor, amelyet közvetlenül a játéktér felező vonaláról állítanak fel a tökéletes akusztika érdekében. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát, holnap is jelentkezem persze. További szép napot!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 170 ezer autós még mindig nem fizette be az idei gépjármű adót, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig arra figyelmeztet, hogy a mulasztás akár a jármű forgalomból való kivonását

alkalmazáson keresztül. A likviditási gondokkal küzdő cégek egyedi könnyítést igényelhetnek, aki viszont a határidőig nem rendezi a tartozását és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal és

nyilatkozatában kiemelte, hogy a korábbi kabinet a Vitnyédi bázissal akart megfelelni az uniós migránspaktumnak. Magyar Péter visszautasította az ellenzéki vádakat és leszögezte, hogy a Tisza kormány alatt Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, megvédi a határait és semmilyen bírságot nem fog fizetni. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg ketté szakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% közötti mértékben

0: kedvezmények mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
1: Csaba.
0: Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.
10: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában.
11: Csaba.
10: Csaba Rádió.

Yeah, yeah. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A társházigazda Kanada történelmi pontszerzéssel kezdte a világbajnokságot. A B csoport nyitó mérkőzésén a bosnyákok Saša Lukić fejesével szereztek vezetést az első félidőben, de a juharlevelesek végig nagy nyomás alatt tartották ellenfelüket. A hajrában a cserekén beállt Szaj Lőrin lövése megpattant egy védőn, és a hálóban kötött ki, így Kanada 1-1-es döntetlennel szerezte története első világbajnoki pontját, miközben Bosznia-Hercegovina értékes ponttal távozott Torontóból. Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az Egyesült Államok első mérkőzését is nagyszabású megnyitó előzte meg, amelyen Katy Perry volt a legnagyobb sztár. A hazai csapat azonban nem csak a színpadon, hanem a pályán is gondoskodott a szórakoztatásról. Az amerikaiak már a 7. percben vezetést szereztek egy öngóllal. A hazaiak ezután is fölényben futballoztak, és Florian Balogun előbb egy les miatt elvett gólig, majd egy szabályos találatig jutott. A csatára félidő vége előtt ismét eredményes volt, így két gólos előnnyel vonulhattak szünetre az amerikaiak. A második játék részben visszavettek a tempóból az amerikaiak, Paraguay pedig kiegyenlítettebbé tette a játékot, és a hajrához közeledve szépíteni is tudott. Az izgalmakat azonban a csereként beállt Giovanni Reina zárta le, aki a hosszabbítás utolsó pillanataiban külsővel tekert látványos gólt a paraguayi kapuba. Az Egyesült Államok így 4-1-es győzelemmel kezdte meg a világbajnokságot, és magabiztos játékával azonnal jelezte, hogy hazai pályán komoly céljai vannak a tornán.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
1: A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
5: Oh shit, baby.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
2: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
3: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
4: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
5: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 13-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A Mi Hazánk jelöltje is indul a Békés Csabai időközi választáson. Több mint 100 kiváló diákot köszöntöttek Gyulán. Súlyos baleset irányította rá a figyelmet az Urbex veszélyeire Békés Csabán. Folytatódnak a fejlesztések az orvosházi kórházban, megújulnak a mosdók is. A Mi Hazánk mozgalom szerdán bejelentette, hogy Gyebnár Dávid indul a július 26-án tartandó időközi önkormányzati választáson Békés Csaba 7-es számú választókerületében. A jelölt a bemutatkozás során elmondta, hogy 2018 óta vezeti a párt helyi alapszervezetét, és most a megüresedett egyéni képviselői mandátum megszerzéséért indul. Kiemelte, céljuk, hogy megszólítsák mindazokat, akik politikai alternatívát keresnek a jelenlegi közéletben, és megmutassák, hogy nem riad vissza a kihívásoktól. Gyebnár Dávid arról is beszélt, hogy az időközi egyéni választókerületi választásokon a jelöltek személye nagyobb jelentőséggel bír, mint a pártok. Hangsúlyozta, hogy

megválasztása esetén folyamatos kapcsolatot kíván tartani a választókkal, és igyekszik képviselni érdekeiket. Hozzátette, hogy a választókerület sajátos területi elhelyezkedése miatt ez nem lesz egyszerű feladat. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a jövőben egy igazságosabb és arányosabb választási rendszer válthatja fel a jelenlegit. A jelölt zárásként kiemelte, képviselőként elsősorban a helyi ügyekre és a lakossági visszajelzésekre kíván koncentrálni. Elmondta, hogy továbbra is fontosnak tartja a közéleti kérdések értékelését, ugyanakkor megválasztott képviselőként a választókerület problémáinak kezelésére helyezni a hangsúlyt. Hangsúlyozta, hogy a választók a jövőben is fordulhatnak hozzá panaszaikkal és észrevételeikkel, ő pedig lehetőségeihez mérten igyekszik segítséget nyújtani azok megoldásában. Ismét átadták a Gyulai Primissima díjat, és a hagyományoknak megfelelően idén is köszöntötték a kiváló tanulmányi eredményeket elért diákokat a Gyulai Vigadóban. A szerda délutáni ünnepségen Gyulaváros önkormányzata elismerésben részesítette a legjobban teljesítő fiatalokat. A rendezvényen dr. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, hogy az eseménynek már 2 évtizedes hagyománya van a városban. Emlékeztetett arra, hogy 2006 óta vezetik azt a díszkötésű dicsőségkönyvet, amelyben minden évben bejegyzik a kiváló diák elismerésben részesült gyulai fiatalok neveit. Hozzátette, hogy a köteteket a Mogyorósi János Városi Könyvtár őrzi, az ünnepség alkalmából azonban minden évben bemutatják azokat. A polgármester elmondta, hogy a most záruló tanév végén 123 gyulai diák neve kerül be a dicsőségkönyvbe. Kiemelte, hogy ezek a fiatalok tanulmányi eredményeikkel, valamint tanulmányi művészeti és szakmai versenyeken elért sikereikkel öregbítették saját családjuk, iskolájuk és a város hírnevét. Beszédében arról is szólt, hogy Gyula a kultúra magyar városa, ezért minden nemzedék számára fontos a műveltség gyarapítása és a tudás folyamatos fejlesztése. Hangsúlyozta, hogy a tudás olyan érték, amelyet senki sem vehet el az embertől, és egy jó szakma vagy diploma mindenkorban lehetőséget jelent a biztosabb jövőre. Hozzátette, hogy a műveltség a világ összetett kérdéseiben való eligazodást is segíti. Dr. Görgényi Ernő kiemelte, hogy a képviselőtestület nagyra értékeli a kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákokat. Ennek egyik formája a dicsőségkönyv, emellett a legtehetségesebb középiskolások és egyetemisták Bai Zoltán tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. A művészeti pályára készülő fiatalokat Erkel Ferenc művészeti ösztöndíj támogatja, míg a felsőoktatásban tanuló, nehezebb körülmények között élő hallgatók számára a Burza Hungarika ösztöndíj nyújt segítséget.

0: Békés Csabán és Békés Vármegyében is számos elhagyatott, romos épület található, amely kedvelt célpontjai az úgynevezett urbex, vagyis városi felfedező tevékenység híveinek. A közelmúltban történt súlyos baleset azonban ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy az ilyen helyszínek komoly veszélyeket rejthetnek. Néhány nappal ezelőtt egy lezárt, használaton kívüli gyár területén történt baleset az Orosházi úton. Az érintett vállalat tájékoztatása szerint három fiatal az őrzött területre illetéktelenül jutott be, kijátszva a folyamatos őrzővédőszolgálatot. Információik alapján a fiatalok a munkavédelmi intézkedések ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan egyikük lezuhant. A 17 éves fiatalt a mentők a helyszíni ellátást követően életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Sajtóértesülések és egy békéscsabai közösségi oldalon megjelent bejegyzés alapján feltételezhető, hogy a fiatalok urbexézés céljából keresték fel a gyár területét. A bejegyzésben résztvevőket toboroztak ilyen jellegű felfedezésre, és arra utaltak, hogy a városban is környékén több különleges elhagyatott helyszín is található. Az urbex kifejezés szó szerint városi felfedezést jelent. A tevékenység lényege, hogy a résztvevők olyan helyszíneket keresnek fel, amelyek a nagy közönség számára nem minden nap hozzáférhetők, például használaton kívüli gyárakat, elhagyott épületeket vagy romos létesítményeket. Az urbex íratlan szabályai szerint a felfedezők csak fényképeket készítenek, és csupán a jelenlétük nyomát hagyják maguk után. A rongálás és más jogsértő cselekmények tiltottak. Ugyanakkor sok esetben már önmagában a lezárt területre történő belépés is szabálysértést vagy jogsértést jelenthet. A békéscsabai eset ismét rámutatott arra, hogy az elhagyatott épületek felfedezése nem csak jogi következményekkel járhat, hanem súlyos, akár életveszélyes balesetek kockázatát is magában hordozza. Újabb felújítási munkálatok kezdődtek az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben. A fejlesztések részeként két emeleten is teljes körűen megújulnak a vizes blokkok, ezért az intézmény a betegek és a dolgozók türelmét és megértését kéri. A kórház Magyarország kormányának döntés alapján több mint 1 milliárd 426 millió forint állami fejlesztési támogatásban részesült. Az összegből több ütemben valósulnak meg felújítások, lift cserék és műszerbeszélések. A korábban bejelentett fejlesztések közül már folyamatban van a mozgás szervi rehabilitációs osztály korszerűsítése a főépület 4. emeletének déli és keleti szárnyában. A következő fejlesztés ütemben a Könd utcai szakrendelő mosdóinak teljes felújítása kezdődik meg. Ennek első lépéseként június 10-től lezárták a 2. emeleti vizes blokkokat. A betegek ez idő alatt a nemrég felújított földszinti, valamint első emeleti mosdókat használhatják. A kivitelezők és a kórház szakemberei részletes ütemtervet készítettek annak érdekében, hogy az első és második emeleti vizes blokkok felújítása, valamint az emeleti folyosók teljes PVC burkolatának cseréje a lehető legkisebb fennakadást okozza az ellátásban. Az intézmény ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a munkálatok elkerülhetetlenül zajjal és porral járnak, ezért a betegek és a dolgozók megértését és türelmét kérik a felújítás idejére. Forgalomlassító bordát közismert nevén fekvőrendőrt helyeztek ki Békéscsabán az Őr utcában, miután a környéken élők a megnövekedett forgalom és a gyorshajtások miatt intézkedést kértek. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a forgalomlassító eszközt az Őr utca 11 számú lépcsőház előtti szakaszon telepítették. A képviselő elmondta, hogy a közelben megnyílt üzletközpont miatt jelentősen nőtt az utcában a gépjármű forgalom. Tapasztalataik szerint több autós az utca közepére érve felgyorsított, és rendszeresen túllépte a megengedett sebességhatárt. A képviselő közölte, hogy az első visszajelzések alapján a forgalomlassító borda beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és hatékonyan mérsékli a járművek sebességét az érintett útszakaszon. Fülöp Csaba arról is beszámolt, hogy további helyszíneket is vizsgálnak annak érdekében, hogy szükség esetén máshol is kihelyezzenek hasonló forgalomcsillapító eszközöket. A Szigligeti utcában például a lakóközösségek aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy ott is fekvőrendőr létesüljön. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: rádiójában már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
5: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
6: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
7: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
8: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
9: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
10: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
11: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
12: Főnök, megyünk a vásárba?
13: Milyen vásárba, Micike?
12: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
14: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
13: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
15: Reklámot hallottak.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A társházigazda Kanada történelmi pontszerzéssel kezdte a világbajnokságot. A B csoport nyitó mérkőzésén a bosnyákok Sasa Lukic fejesével szereztek vezetést az első félidőben, de a juhar levelesek végig nagy nyomás alatt tartották ellenfelüket. A hajrában a cserekén beállt Szaj Lőrin lövése megpattant egy védőn, és a hálóban kötött ki, így Kanada 1-1-es döntetlennel szerezte története első világbajnoki pontját, miközben Bosznia-Hercegovina értékes ponttal távozott Torontóból. Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az Egyesült Államok első mérkőzését is nagyszabású megnyitó előzte meg, amelyen Katy Perry volt a legnagyobb sztár. A hazai csapat azonban nem csak a színpadon, hanem a pályán is gondoskodott a szórakoztatásról. Az amerikaiak már a 7. percben vezetést szereztek egy öngóllal, a hazaiak ezután is fölényben futballoztak, és Florian Balogun előbb egy les miatt elvett gólig, majd egy szabályos találatig jutott. A csatár a félidő vége előtt ismét eredményes volt, így két gólos előnnyel vonulhattak szünetre az amerikaiak. A második játék részben visszavettek a tempóból az amerikaiak, Paraguay pedig kiegyenlítettebbé tette a játékot, és a hajrához közeledve szépíteni is tudott. Az izgalmakat azonban a csereként beállt Giovanni Reina zárta le, aki a hosszabbítás utolsó pillanataiban külsővel tekert látványos gólt a paraguayi kapuba. Az Egyesült Államok így 4-1-es győzelemmel kezdte meg a világbajnokságot, és magabiztos játékával azonnal jelezte, hogy hazai pályán komoly céljai vannak a tornán.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
4: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
7: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.
9: Not a Mars again.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek. Rádiók mennek.
8: Egy biztos. Mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: legalábbis a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A Körös Hírcentrum hírei.
4: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak el az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A tárcavezető közölte, hogy a kormány megállapodott az Európai Bizottsággal a támogatások hazahozataláról, a júniusi kiírásokra pedig az áramhálózati elosztók és az átvételi rendszerek.

Ben Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el az országos mentőszolgálat szóvivői feladatait, miután Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató felkérte őt a pozícióra. A megújuló mentőszolgálat közleménye szerint az új szóvivő 2018-ban az

0: Györfi Pál a jövőben is a mentőszolgálat állományában marad, és kommunikációs területen folytatja munkáját.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották. It's Friday, then.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba
0: Rádió.
6: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: tonight.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szakik, figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vatt, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
4: Bocskai 29. A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
7: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
8: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
9: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
10: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Ma is együtt rádiózhatunk a következő két órában, és nem csak a kívánság műsor ideje alatt. Hozom viszont hamarosan az üzeneteket, rádiózzunk együtt.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. Dakó Mihályné Margitka ma lett 75 éves. Boldog születésnapot kíván fiad, menyed és unokáid. Aláírással érkezett nekünk egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldalán keresztül. A Margitkának nagyon boldog születésnapot kívánunk a most érkező dalokkal a folytatásban.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a kívánság műsor. A mai névnaposaink az Antalok, illetve az Anettek, rájuk gondoljunk ma mindenféleképpen boldog névnapot minden ma ünneplőnek. A kívánság műsor pedig ezzel már a végéhez is ért, viszont a folytatásban is itt vagyok, hogy együtt rádiózzunk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: A tegnap is a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor rajtol el. Az UVB sugárzás igen magas, ránk tört a nyár, most már több mint másfél hete, ezért érdemes a fényvédelemről, illetve hát a napszemüvegről is gondoskodni, hogy a szemünket is óvjuk. Én pedig a következő órában is óvom a jó hangulatot, rádiózunk együtt.
3: Hey!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az előttünk álló 60 perc is feltöltve jó zenékkel és érdekességekkel, nem sokára például az óriás pandákról hozok majd néhány érdekességet. Rádiózunk együtt!
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy az óriás pandák napi 12 órát is eltölthetnek akár evéssel. Egy felnőtt panda akár 12-38 kg bambuszt is megeszik naponta, mert a növény nagyon kevés energiát tartalmaz, bár emésztőrendszerük a húsevőkéhez hasonló, mégis növényevők lettek, így sokat kell lenniük, hogy fennmaradjanak. Az alacsony tápérték miatt a pandák többet rágcsálnak, mint mozognak, egy igazi lassú élet nagymesterei ők. Lenne mit tőlük tanulni.

0: FM 88.9 az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor ért a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 2 órában, tarthattuk együtt az munkafonalát, rádiózzunk együtt holnap is ebben az idősában. További szép napot kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Az Egyesült Államok magabiztos 4-1-es győzelemmel kezdte a hazai rendezésű világbajnokságot Paraguay ellen. Az amerikaiak már az első fél időben 3 gólos előnyre tettek szert. Balogun 2 találattal a torna első duplázója lett. A dél-amerikaiak a hajrában szépítettek, de Reina a hosszabbításban szerzett góllal beállította a 4-1-es végeredményt. Kanada története első világbajnoki pontját szerezte meg, miután 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával a Torontóban. A bosnyákok Lukics fejesével szereztek vezetést, a hazaiak pedig végig nagy fölényben futballoztak. Az egyenlítő gólt a csereként beállt Larin szerezte a 78. percben, így a juharlevelesek történetük során először szereztek pontot világbajnoki mérkőzésen. Az angol válogatott világbajnoki felkészülését kellemetlen incidens zavarta meg az Egyesült Államokban. Ismeretlen elkövetők több labdát és a játékosok által használt stoplis cipőket loptak el a csapat felszereléséből. A rendőrség 2 gyanúsítottat már őrizetbe

0: Az eltűnt eszközök egy része azonban még nem került elő. Thomas Tuchel csapata szerdán Horvátország ellen kezdi meg a szereplését a világbajnokságon. A labdarúgó világbajnokságok történetének eddigi legeredményesebb gólszerzője Miroslav Klose arra számít, hogy a mostani tornán megdőlhet a 16 gólos rekordja. A német legenda szerint a bővített mezőny és a több mérkőzés jelentősen növeli a csatárok lehetőségeit. Klose elárulta, hogy nem bánná, ha a rekordot Lionel Messi döntené meg, aki jelenleg 13 világbajnoki találatnál jár, míg Mbappé 12 gólt szerzett a tornák történetében.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.
4: Szent Iván havának 13. napján szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Páduai Szent Antal napja van. A népi kalendárium szerint rengeteg hiedelem, babona kötődik ehhez a naphoz. Mesélek majd a tűzről, a jószágokról, és arról, mi mindent tilos a lányoknak e napon. Csendben jegyzem meg, például dolgozni. A munkában is a kedvencek segítenek minket. Velük kívánok szép délutánt.

0: days.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha. És hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
7: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak június 13-án, a férjósló szerelemvarázsló napon. Ma június 13-án van Páduai Szent Antal napja, a baranyai falvakban régen ennapon fogták be a jószágot, egyes székelyek pedig láncon hajtották át az állatokat, miközben a gazda azt mondta, legyetek erősek, mint a vas, és tartsatok össze, mint a lánc. Továbbá Páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól. Számos hagyomány kötődik ehhez a naphoz, szívesen mesélek még róla, de most térjünk vissza a kedvencekhez.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
4: Csabáról. Szólnak a kedvencek, még pedig a legjobb válogatásban. Szép délutánt mindenkinek, ez a Csaba. Miért kell ma böjtölni a lányoknak, és miért nem szabad lisztbe nyúlni? Nagyon fontos kérdések ezek, és ezekre a kérdésekre mindjárt választ kapunk. Természetesen a népi kalendáriumból. Emellett hamarosan hozok egy családi programot. Részletek a kedvencek között. Szép délutánt kívánok.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
3: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
4: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
5: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internet szolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
7: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
10: Reklámot hallottak.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ezt a kedvencet is szeretjük, úgyhogy hallgatjuk még, de most nyissuk ki együtt a kalendáriumot. Június 13-a van, páduai Szent Antal napja. Ez a nap férjósló nap. Azok a lányok, akik egész nap kenyéren és vízen böjtöltek, és éjfélkor átlépik az ágyat, gyertyát gyújtanak, és tükröt tesznek maguk elé, meglátják a férjüket. Emellett pedig ez a nap dologtiltó nap is, különösen a lányok számára. Még lisztbe sem nyúlhattak, Tápió mentén pedig úgy vélték, hogy ha nagy esők jönnek, akkor Szent Antal elviszi a szénát. Mi viszont hozzuk a kedvenceket, velük folytatjuk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában. Az álom VB döntő játék fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Békés megye kedvenc rádiója.
0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délutánt mindenkinek. Különleges programmal érkeztem. Június 19-e és július 2-a között rendezik az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok programsorozatot. A nyitó rendezvény június 19-én pénteken 18 órától várja az érdeklődőket. A Békés megyei szimfonikus zenekar nyitó hangversenye a művelődési központban kapott helyet. Június 20-án szombaton 18 órától egy komédiát láthatnak az érdeklődők három felvonásban. Páskándi Géza, egy ember, aki megunta a bőrét. A dráma Molière Don Juan című művének átirata. A darab tragikomikus jellege azt a motívumot hangsúlyozza, hogy a főszereplő egy időre ki akar bújni a bőréből. Június 21-én vasárnap egy díszteremavató ünnepséggel folytatódik a programsorozat, mégpedig a Tarhosi Katolikus Általános Iskolában. Itt a díszterem Gulyás György nevét veszi majd fel, fellép a Pro Musica fúvós ötös. Az előbb említett három programra a belépés díjtalan. Az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok további programjait és a további részleteket megtaláljuk a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Ide 88.9-re hozzuk a folytatásban is a kedvenceket, ez a Csaba, ahol elérkezett a köszöntés ideje, Isten éltesse az Anetteket és az Antalokat. Tudom, hogy más napokon is ünnepelnek, de ma is, június 13-án. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből származó név, jelentése kegyelem, könyörület, míg az Antal római eredetű, jelentése herceg, fejedelem. Isten éltesse a névnaposokat, és nagyon, de nagyon sok boldogságot kívánunk június 13-a szülötteinek. Az egyik graffiti szerint, aki a szülinapokat gyűjti, az jól jár. Minél több van belőle, annál tovább él. Azt kívánjuk a mai nap szülötteinek, hogy gyűjtsenek össze sok-sok szülinapot. Jó egészséget, sok boldogságot!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A végletekig központosított és túlterhelt oktatási rendszer átalakítását tervezi a kormány a változtatás.

0: Jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Game. Then

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba
4: Rádió.
6: A legjobb állókatásban a Csabán szólnak, a kedvencek szép délutánt kívánok páduai Szent Antal napján. Ez egy férjóslónap. Mit nem szabadott a lánynak ahhoz, hogy egyszer majd férjhez mehessen? Hát többek között ezt fogom majd felsorolni. Éven ezeket a dolgokat csak annyira kell komolyan venni, mint általában a babonákat. Azonban ettől még ezek szórakoztatók. Szórakozunk a folytatásban a legjobb dalokkal, szólnak a kedvencek.

0: Ma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
6: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig a cseresznye kap most főszerepet, hiszen annak van szezonja. Készítsünk cseresznye ragút, mindenféle hús, például kacsamell mellé. Egy evőkanálnyi zsíradékon cukrot karamellizálunk, magozott cseresznyét dobunk rá, felöntjük balzsamecettel, fahéjjal és csillagánizzsal ízesítjük, 5-6 percig főzzük, ez alatt a cseresznye összeesik, a szaft sűrű szirupos mártássá válik, a cseresznye ragut édesburgonyával, frissen sült húsok mellé tálaljuk, érdemes kipróbálni.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
7: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Pontosan ezért hallgatjuk a Csaba Rádiót, mert ilyen jó zenék szólnak itt a 88.9-en. Június 13-a van. A népi kalendárium szerint ez a nap férjjósló, szerelemvarázsló nap. Már 600 évvel ezelőtt is úgy tartották, hogy ezen az éjszakán a lány a tükörben megláthatja a jövendőbeliét. Nem titok, a családalapítás régen is nagyon, de nagyon fontos volt. A lányok pedig mindent megtettek azért, hogy ez megvalósuljon. Hosszú a listája azoknak a hiedelmeknek, amik valamit tiltanak a hajadonnak, azzal fenyegetve, hogy soha nem megy férjhez. Mit nem szabadott? Nem szabadott naplemente után szemetet kivinni, asztal sarkára ülni, merő kanálból vagy lábosból enni, férfiaknak tüzet adni. De egy lány esélyét az is csökkentette, hogyha hagyta magát körbe söpörni. Ezekből a babonákból számos él még ma is. Régen nagyon komolyan vették őket, akár csak mi azt, hogy a lehető legjobb válogatásban szóljanak a kedvencek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: with you.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: Páduai Szent Antal napján eddig tartott közös műszakunk Baranya megyében kifejezetten gerjesztették a tüzet e napon, más adatok szerint pedig épp a tűzgyújtás volt tilalomban. Mennyi minden változott az elmúlt évszázadok alatt, amiben biztosak lehetünk, hogy a kedvencek szórakoztatnak minket. Velük kívánok további szép délutánt, viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg kettészakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% között

mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből. Már élesben működik a Fidesz által létrehozott jogsegélyszolgálat a Védvonal, amelynél az elmúlt alig két hétben már 60-nál is több esetben intézkedtek a munkatársak. A szervezet tájékoztatása szerint az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről és fenyegetésről szól, amelyek kapcsán a szakmai csapat a jogi beadványok megfogadására

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Az Egyesült Államok magabiztos 4-1-es győzelemmel kezdte a hazai rendezésű világbajnokságot Paraguay ellen. Az amerikaiak már az első fél időben 3 gólos előnyre tettek szert. Balogun 2 találattal a torna első duplázója lett. A dél-amerikaiak a hajrában szépítettek, de Reina a hosszabbításban szerzett góllal beállította a 4-1-es végeredményt. Kanada története első világbajnoki pontját szerezte meg, miután 1-1-es döntetlent játszott.

0: Bosznia-Hercegovinában, a Torontóban. A bosnyákok Lukics fejesével szereztek vezetést, a hazaiak pedig végig nagy fölényben futballoztak. Az egyenlítő gólt a csereként beállt Larin szerezte a 78. percben. Így a juharlevelesek történetük során először szereztek pontot világbajnoki mérkőzésen. Az angol válogatott világbajnoki felkészülését kellemetlen incidens zavarta meg az Egyesült Államokban. Ismeretlen elkövetők több labdát és a játékosok által használt stoplis cipőket loptak el a csapat felszereléséből. A rendőrség két gyanúsítottat már őrizetbe vett, az eltűnt eszközök egy része azonban még nem került elő. Thomas Tuchel csapata szerdán Horvátország ellen kezdi meg a szereplését a világbajnokságon. A labdarúgó világbajnokságok történetének eddigi legeredményesebb gólszerzője Miroslav Klose arra számít, hogy a mostani tornán megdőlhet a 16 gólos rekordja. A német legenda szerint a bővített mezőny és a több mérkőzés jelentősen növeli a csatárok lehetőségeit. Klose elárulta, hogy nem bánná, ha a rekordot Lionel Messi döntené meg, aki jelenleg 13 világbajnoki találatnál jár, míg Mbappé 12 gólt szerzett a tornák történetében.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
0: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
2: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására, és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 13-a szombat van, az Antallok és az Anettek ünneplik névnapjukat. Az Antall latin eredetű férfinév, a név a római Antonius nemzetségnévből származik, amelynek eredeti jelentése ismeretlen. Az Anett az Anna francia becenevéből ered. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Nédo Gézát hallják. Június 13-a szombat van, 40. születésnapját ünnepli a mai napon az Olzeni Crack, vagyis Mary Kate Olzen és Ashley Olzen, amerikai divattervezők és egykori gyermekszínészek, akik generációjuk legbefolyásosabb ikerpárjává váltak. Karrierüket mindösszesen 9 hónaposan kezdték a Bírlak című sorozatban, ahol közösen alakították Michelle Tennert. Később saját médiabirodalmat építettek ki, ma pedig a nemzetközi luxus divat elismert alakjai. Boldog születésnapot kívánunk nekik, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

Long, long time. FM 89. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 13-a szombat van, 127 évvel ezelőtt született Péri László, az európai avantgárd és konstruktivizmus kiemelkedő magyar-brit szobrásza, festője és építésze. Leginkább a berlini absztrakt geometriai munkáiról, úttörő betonplasztikáiról és a háború utáni brit köztéri szobrairól ismert. Kezdetben színésznek tanult, majd 1918-tól fordult teljesen a képzőművészet felé, 1920-ban a politikai helyzet miatt Berlinbe emigrált, itt a híres Der Sturm galéria egyik legfontosabb művésze lett, ekkoriban alkotta radikális fali térkonstrukcióit és geometriai absztrakt domborműveit. Berlin városánál dolgozott építészként, az 1920-as évek végén elsők között ismerte fel a betonban rejlő szobrászati lehetőségeket, amely későbbi védjegyévé vált. Nos, hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Szombat este és vasárnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Magyar idő szerint 21 órakor a Katar-Svájc találkozóval indul a program, majd éjfélkor Brazília-Marokkó ellen lép pályára. Hajnal 3 órakor Haiti és Skócia következik, reggel 6-kor pedig Ausztrália és Törökország zárja az éjszakai műsort. A Katar-Svájc meccs a B csoportban különösen fontos lehet, mert a svájci válogatott a csoport egyik legerősebb csapatának számít. Svájc az elmúlt világbajnokságokon rendre stabil, szervezett futballt mutatott, és most is azzal a céllal érkezett, hogy tovább jusson a csoportból. Katar számára ezzel szemben már az első mérkőzésen nagy kérdés, hogy fel tudja-e venni a tempót az európai ellenféllel szemben. Évfélkor jön a program legnagyobb érdeklődéssel vált mérkőzése, Brazília-Marokkó. A brazil válogatott minden tornán kiemelt figyelmet kap, most is a végső győzelemre esélyes csapatok között tartják számon. Marokkó ugyanakkor nem feltartott kézzel érkezik. Az afrikai válogatott az elmúlt években bebizonyította, hogy fegyelmezett védekezéssel és gyors támadásokkal a legerősebb ellenfeleknek is képes kellemetlen perceket okozni. A hajnal 3 órás mérkőzésen Haiti és Skócia találkozik. Skócia számára ez nagy visszatérés a világbajnokság színpadára, ezért különösen fontos lenne a jó kezdés. Haiti esélyei papíron szerényebbek, de egy nyitó meccsen sokszor éppen az dönt, melyik csapat tud higgadtabban futballozni az első percektől. Reggel 6 órától Ausztrália és Törökország játszik. Az ausztrálok rutinos VB résztvevőként általában kemény, fizikális futballt hoznak, Törökország pedig hosszú kihagyás után tér vissza a világbajnokságra. Ez a találkozó mindkét válogatott számára fontos lépés lehet a továbbjutás felé. A labdarúgás szerelmeseire nem akármilyen este és éjszaka vár, este 9 órától reggel 8-ig meccsdömping, az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 13-a szombat van, a mai napon ünnepli 87. születésnapját Szent Mihályi Antal, olimpiai bajnok és Európa bajnok bronzérmes magyar labdarúgó, a hazai futballtörténelem egyik legsikeresebb kapusa, majd elismert edző. Pályafutása során 8 alkalommal nyert magyar bajnoki címet, amellyel a mai napig rekorder a kapusok között Magyarországon. A kiváló reflexeiről és nagyszerű helyezkedéseiről ismert kapus Győrben kezdte a labdarúgást, majd a korszak két meghatározó fővárosi elit klubjában ért el világra szóló sikereket. A magyar nemzeti 11-ben 1961 és 1969 között 31 alkalommal lépett pályára. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 13-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A Mi Hazánk jelöltje is indul a békéscsabai időközi választáson. Több mint 100 kiváló diákot köszöntöttek Gyulán. Súlyos baleset irányította rá a figyelmet az Urbex veszélyeire Békéscsabán. Folytatódnak a fejlesztések az orvosházi kórházban, megújulnak a mosdók is. A Mi Hazánk mozgalom szerdán bejelentette, hogy Gyebnár Dávid indul a július 26-án tartandó időközi önkormányzati választáson Békéscsaba 7-es számú választókerületében. A jelölt a bemutatkozás során elmondta, hogy 2018 óta vezeti a párt helyi alapszervezetét, és most a megüresedett egyéni képviselői mandátum megszerzéséért indul. Kiemelte, céljuk, hogy megszólítsák mindazokat, akik politikai alternatívát keresnek a jelenlegi közéletben, és megmutassák, hogy nem riad vissza a kihívásoktól. Gyebnár Dávid arról is beszélt, hogy az időközi egyéni választókerületi választásokon a jelöltek személye nagyobb jelentőséggel bír, mint a pártok. Hangsúlyozta, hogy megválasztása esetén folyamatos kapcsolatot kíván tartani a választókkal, és igyekszik képviselni érdekeiket. Hozzátette, hogy a választókerület sajátos területi elhelyezkedése miatt ez nem lesz egyszerű feladat. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a jövőben egy igazságosabb és arányosabb választási rendszer válthatja fel a jelenlegit. A jelölt zárásként kiemelte, képviselőként elsősorban a helyi ügyekre és a lakossági visszajelzésekre kíván koncentrálni. Elmondta, hogy továbbra is fontosnak tartja a közéleti kérdések értékelését, ugyanakkor megválasztott képviselőként a választókerület problémáinak kezelésére helyezni a hangsúlyt. Hangsúlyozta, hogy a választók a jövőben is fordulhatnak hozzá panaszaikkal és észrevételeikkel, ő pedig lehetőségeihez mérten igyekszik segítséget nyújtani azok megoldásában. Ismét átadták a Gyulai Primissima díjat, és a hagyományoknak megfelelően idén is köszöntötték a kiváló tanulmányi eredményeket elért diákokat a gyulai vigadóban. A szerda délutáni ünnepségen Gyulaváros önkormányzata elismerésbe részesítette a legjobban teljesítő fiatalokat. A rendezvényen dr. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, hogy az eseménynek már 2 évtizedes hagyománya van a városban. Emlékeztetett arra, hogy 2006 óta vezetik azt a díszkötésű dicsőségkönyvet, amelyben minden évben bejegyzik a kiváló diák elismerésben részesült gyulai fiatalok neveit. Hozzátette, hogy a köteteket a Mogyorósi János Városi Könyvtár őrzi, az ünnepség alkalmából azonban minden évben bemutatják azokat. A polgármester elmondta, hogy a most záruló tanév végén 123 gyulai diák neve kerül be a dicsőségkönyvbe. Kiemelte, hogy ezek a fiatalok tanulmányi eredményeikkel, valamint tanulmányi művészeti és szakmai versenyeken elért sikereikkel öregbítették saját családjuk, iskolájuk és a város hírnevét. Beszédében arról is szólt, hogy Gyula a kultúra magyar városa, ezért minden nemzedék számára fontos a műveltség gyarapítása és a tudás folyamatos fejlesztése. Hangsúlyozta, hogy a tudás olyan érték, amelyet senki sem vehet el az embertől, és egy jó szakma vagy diploma mindenkorban lehetőséget jelent a biztosabb jövőre. Hozzátette, hogy a műveltség a világ összetett kérdéseiben való eligazodást is segíti. Dr. Görgényi Ernő kiemelte, hogy a képviselőtestület nagyra értékeli a kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákokat. Ennek egyik formája a dicsőségkönyv, emellett a legtehetségesebb középiskolások és egyetemisták Bai Zoltán tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. A művészeti pályára készülő fiatalokat Erkel Ferenc művészeti ösztöndíj támogatja, míg a felsőoktatásban tanuló, nehezebb körülmények között élő hallgatók számára a Burza Hungarika ösztöndíj nyújt segítséget.

0: Békés Csabán és Békés vármegyében is számos elhagyatott, romos épület található, amelyek kedvelt célpontjai az úgynevezett Urbex, vagyis városi felfedező tevékenység híveinek. A közelmúltban történt súlyos baleset azonban ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy az ilyen helyszínek komoly veszélyeket rejthetnek. Néhány nappal ezelőtt egy lezárt, használaton kívüli gyár területén történt baleset az Orosházi úton. Az érintett vállalat tájékoztatása szerint három fiatal az őrzött területre illetéktelenül jutott be, kijátszva a folyamatos őrzővédőszolgálatot. Információik alapján a fiatalok a munkavédelmi intézkedések ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan egyikük lezuhant. A 17 éves fiatalt a mentők a helyszíni ellátást követően életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Sajtóértesülések és egy békéscsabai közösségi oldalon megjelent bejegyzés alapján feltételezhető, hogy a fiatalok urbexézés céljából keresték fel a gyár területét. A bejegyzésben résztvevőket toboroztak ilyen jellegű felfedezésre, és arra utaltak, hogy a városban is környékén több különleges elhagyatott helyszín is található. Az urbex kifejezés szó szerint városi felfedezést jelent. A tevékenység lényege, hogy a résztvevők olyan helyszíneket keresnek fel, amelyek a nagy közönség számára nem minden nap hozzáférhetők, például használaton kívüli gyárakat, elhagyott épületeket vagy romos létesítményeket. Az Urbex íratlan szabályai szerint a felfedezők csak fényképeket készítenek, és csupán a jelenlétük nyomát hagyják maguk után. A rongálás és más jogsértő cselekmények tiltottak, ugyanakkor sok esetben már önmagában a lezárt területre történő belépés is szabálysértést vagy jogsértést jelenthet. A békéscsabai eset ismét rámutatott arra, hogy az elhagyatott épületek felfedezése nem csak jogi következményekkel járhat, hanem súlyos, akár életveszélyes balesetek kockázatát is magában hordozza. Újabb felújítási munkálatok kezdődtek az orvosházi dr. László Elek kórház és rendelőintézetben. A fejlesztések részeként két emeleten is teljes körűen megújulnak a vizes blokkok, ezért az intézmény a betegek és a dolgozók türelmét és megértését kéri. A kórház Magyarország kormányának döntés alapján több mint 1 milliárd 426 millió forint állami fejlesztési támogatásban részesült. Az összegből több ütemben valósulnak meg felújítások, lift cserék és műszerbe. A korábban bejelentett fejlesztések közül már folyamatban van a mozgás szervi rehabilitációs osztály korszerűsítése a főépület 4. emeletének déli és keleti szárnyában. A következő fejlesztés ütemben a Könd utcai szakrendelő mosdóinak teljes felújítása kezdődik meg. Ennek első lépéseként június 10-től lezárták a 2. emeleti vízes blokkokat. A betegek ez idő alatt a nemrég felújított földszinti, valamint első emeleti mosdókat használhatják. A kivitelezők és a kórház szakemberei részletes ütemtervet készítettek annak érdekében, hogy az első és második emeleti vizes blokkok felújítása, valamint az emeleti folyosók teljes PVC burkolatának cseréje a lehető legkisebb fennakadást okozza az ellátásban. Az intézmény ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a munkálatok elkerülhetetlenül zajjal és porral járnak, ezért a betegek és a dolgozók megértését és türelmét kérik a felújítás idejére. Forgalomlassító bordát közismert nevén fekvőrendőrt helyeztek ki Békéscsabán az Őr utcában, miután a környéken élők a megnövekedett forgalom és a gyorshajtások miatt intézkedést kértek. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a forgalomlassító eszközt az Őr utca 11 számú lépcsőház előtti szakaszon telepítették. A képviselő elmondta, hogy a közelben megnyílt üzletközpont miatt jelentősen nőtt az utcában a gépjármű forgalom. Tapasztalataik szerint több autós az utca közepére érve felgyorsított és rendszeresen túllépte a megengedett sebességhatárt. A képviselő közölte, hogy az első visszajelzések alapján a forgalomlassító borda beváltotta a hozzáfűzött reményeket és hatékonyan mérsékli a járművek sebességét az érintett útszakaszon. Fülöp Csaba arról is beszámolt, hogy további helyszíneket is vizsgálnak annak érdekében, hogy szükség esetén máshol is kihelyezzenek hasonló forgalomcsillapító eszközöket. A Szigligeti utcában például a lakóközösségek aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy ott is fekvőrendőr létesüljön. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 13-a szombat van, 86. születésnapját ünnepli a mai napon Gojko Mitics, szerb származású színész, rendező és kaszkadőr, aki az egykori Kelet-Németországban forgatott indián filmjeivel vált Európa szerte, így Magyarországon is legendás kulturális ikonná. Karizmatikus alakításaival egy teljes generáció számára testesítette meg a bátor, igazságos indián főnök karakterét. Üdvözöljük őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes napot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
4: Csabáról. A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat estünk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok, azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást!

0: világon.
1: Yes.
2: A Technovation ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
3: Maroon 5 újdonságot mutatok. A Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: képlet.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: Gyors melegedés, aztán a folytatásban majd egy kis visszaesés, hogy aztán a jövő hét nagyjából közepe felé berobbanjon az igazi nyár. 35 fok feletti kánikulában is bízhatunk, ugyanis állítólag szerdától csütörtöktől, és még az is elképzelhető, hogy tartósan velünk marad a strandidő. Na de erről majd később. Most inkább hallgassuk a kedvenceinket, ezek közül jó néhányat játszom még én is a mai napon.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Szombat este és vasárnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Magyar idő szerint 21 órakor a Katar-Svájc találkozóval indul a program, majd éjfélkor Brazília-Marokkó ellen lép pályára. Hajnal 3 órakor Haiti és Skócia következik, reggel 6-kor pedig Ausztrália és Törökország zárja az éjszakai műsort. A Katar-Svájc meccs a B csoportban különösen fontos lehet, mert a svájci válogatott a csoport egyik legerősebb csapatának számít. Svájc az elmúlt világbajnokságokon rendre stabil, szervezett futballt mutatott, és most is azzal a céllal érkezett, hogy tovább jusson a csoportból. Katar számára ezzel szemben már az első mérkőzésen nagy kérdés, hogy fel tudja-e venni a tempót az európai ellenféllel szemben. Évfélkor jön a program legnagyobb érdeklődéssel vált mérkőzése, Brazília-Marokkó. A brazil válogatott minden tornán kiemelt figyelmet kap, most is a végső győzelemre esélyes csapatok között tartják számon. Marokkó ugyanakkor nem feltartott kézzel érkezik. Az afrikai válogatott az elmúlt években bebizonyította, hogy fegyelmezett védekezéssel és gyors támadásokkal a legerősebb ellenfeleknek is képes kellemetlen perceket okozni. A hajnal 3 órás mérkőzésen Haiti és Skócia találkozik. Skócia számára ez nagy visszatérés a világbajnokság színpadára, ezért különösen fontos lenne a jó kezdés. Haiti esélyei papíron szerényebbek, de egy nyitó meccsen sokszor éppen az dönt, melyik csapat tud higgadtabban futballozni az első percektől. Reggel 6 órától Ausztrália és Törökország játszik. Az ausztrálok rutinos VB résztvevőként általában kemény, fizikális futballt hoznak, Törökország pedig hosszú kihagyás után tér vissza a világbajnokságra. Ez a találkozó mindkét válogatott számára fontos lépés lehet a továbbjutás felé. A labdarúgás szerelmeseire nem akármilyen este és éjszaka vár, este 9 órától reggel 8-ig meccsdömping, az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Remélem mindenki kellemesen tölti a hétvégét, a felénél járunk körülbelül. Nem sokára itt a vasárnap, no de még a szombat estét próbáljuk feldobni jobbnál jobb slágerekkel, igazi kedvencekkel. Hello, megint én Szalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát ezekkel a bizonyos dalokkal. Tartsatok velem!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. A friss korong július végén jön majd, és az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Ha nem ez első ízlítője, megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatal korára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és a rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos popprodukció volt, hanem egy őszinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd London.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Hamarosan drágábbak lesznek a külföldről rendelt csomagjaink, hiszen egy új uniós vámszabály lép életbe az Európán kívülről mérkező kis csomagokra, mint például a Temuról, a Shineről és egyéb más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értéki küldemények után kell majd vámot fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ez azt jelenti, hogyha egy csomagon például fülhallgatót rendelünk, meg telefonos alkatrészeket és még mondjuk ruhát is, akkor akár 9 eurós plusz költséggel is számolhatunk. Ez várhatóan a fogyasztói árakban jelenik majd meg. Az intézkedéssel a fogyasztókat szeretnék védeni. Ez a hivatalos álláspont.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Megyünk tovább a szombat esti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagy slágert.
3: Zárd.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Nyárindító hangulatot hoz, palóznak a Jazz Picnic idén is, annak ellenére, hogy a nyár második felében rendezik meg, viszont berobbantja az északi parton a szezon javát, ezt ígérik a koncertélmények mellé szervezők. A nagy színpadon most poposabb lesz állítólag a hangzás, a kisebb helyszíneken pedig a klasszikus jazz kap főszerepet. A programot ráadásul borkóstolók és divat bemutatók is színesítik a magyar tenger partján, így valódi összművészeti élmény várja a látogatókat, akik amúgy egyre többen vannak már a paloznaki jazz pikniken. A zárónap igencsak izgalmasnak ígérkezik, idén egy legendás brit formáció indítja az estét, ők Matt Bianco.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ahogy az várható volt, jött egy nyári sláger Calvin Harris-től, az ír énekes dalszerző jazzy oldalán írta ki magából a legújabb szerzeményt, az a Satisfy. A skót lemezlovas idén Guinness rekordot döntött, amikor Brazíliában több mint 1,5 millió ember előtt játszott. Nem sokára pedig folytatja a világ első kétheti rezidenciáját az egyik híres klubban Ibizán, elindítva 5. sikeres szezonját a szigeten. Ezen kívül Las Vegasban is visszatérő rezidens marad, valamint számtalan világ körüli fellépés meghívása is van. Jelenleg amúgy ő a 18. leghallgatottabb előadó a Spotify-on. Az énekes Jazzy pedig Dublinból származik, és bár kevesebb, mint 5 éve aktív, több platina lemezzel is büszkélkedhet már.

0: kéri, hogy maradjál.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Van még hátra szombat esténkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást!
3: Baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelét.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Lana Del Rey slágerrel érkezik a 007-es játék. A James Bond világban egy új fejezet nyílik hamarosan. Na ez pedig különleges zenei kíséret. Érkezik az énekesnő készítette el a 007 First Light című videójáték hivatalos beszéddalát. Lana saját szerzeménnyel tér vissza, tehát a Bond univerzumhoz. Ez David Arnold is csatlakozott, ő már több filmzené dolgozott korábban. Az énekesnő pedig többször is próbálkozott Bond főcímdallal, nem került be egyszer sem az ő szerzeménye a filmbe. Most viszont úgy tűnik, hogy megérkezett Lana Del Rey pillanata.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Arra biztatok mindenkit, hogy töltsök kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Nem szégyen behozzál!
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

játszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.